A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Yeah.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Superstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Csak te kezdenél.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

azt a szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenés.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

such a feel. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emléket, itt a szobedi.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöbe.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: sorry. Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio.
4: Bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zene.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen sígyel, oh yeah, csodálatos szép péntek estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, ahogy az szokott lenni mindig, jövök pénteken este is, hozom az én fincsi zenémet, lehet azt mondani, vagyis én szoktam mondani. Azt mondja, hogy plusz 36 75 95 95, ez még mindig a Viberünk, és ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ide leírhatja, és akkor én azt felolvasom. Jó diszlexiás módon megpróbálom felolvasni, lehet inkább így mondani, jobban így mondani. Azt mondja, hogy hát elég jó kis hetünk volt szerintem. Így főleg nélkülem, ugye? Lehet azt mondani, hogy eltelt egy hét, és mindig azt mondom, hogy lehet azt mondani, igaz? És nem változik semmi, még mindig az van, hogy megyünk tovább. Az én fincsi All Day I Dream gyűjteményemből csemegézett lemezekkel, vagyis egészen pontosan mindegyiket végighallgattuk eddig. Most tartunk egyébként a 99. All Day I Dream kiadású lemeznél, amit 2023. szeptember 3-án adott ki az All Day I Dream. És hát ugye a múlt héten már pénteken hallottuk az A-oldalt, ahol is Tim Green és a The Night Is Blue pörgött. Ez egy ilyen kis mini album, ennek a B-oldala pörög most már, ahol is az első zene a B-oldal 1-es. A Gold of Gold, azaz arany az aranyból. Fincsi kis neotrance vagy éppen deep house, de lehet, hogy organikus house, ki ahogy szeretni hívja majd úgy. Oh yeah! Na, szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg az óját azt előbb mondtam. Hát akkor csodálatos kis kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Na még egyszer, oh yeah!

a londoni Team Green és az ő fincsi zenéje. A következőben megyünk tovább. A következő előadó, DJ és producer jön, Francis Javier Montoya Pedraza. Oh yeah. Vagy inkább csak egyszerűen Frink és a Frisco EP. A Bondage Music 12061-es jelölésű lemezének a B oldala fog pörögni. Gyere, múlt héten az A oldal már lepörgött, most jön a B oldal, jön a Calamar című nóta. Mindjárt meg is hallhatjuk, hogy miről szól ez.

Na, aztán nézzük, hogy hogy is alakul itt ez a Viber. Rengeteg írtok, és nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm. Csodálatos péntek este van, ugye? De csak mert itt vagyok. Na, azt mondja, hogy itt van Encsike. Azt írja nekem, hello. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek. Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk is, jó adás neked. Puszcsika, Encsike. Ez ilyen kopi. Tuti kopi. Minden műsorvezető ezt kapja. Ezt hittem megérdemlek valami különlegeset. Na, de azt mondja, hogy itt van velünk is a István és a család. Tudjátok, ők szokták körülülni a kis rádiót. Itt általában az indiának ugye a tüzet. De hülye vagyok. Na, szóval azt írja, itt vagyunk. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgy. Az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, szuper úgy, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és hogy oh yeah, csak a fincsi muzsikák még mindig. Így van, köszönöm szépen István, jó kagylózást az egész családnak. Na, rögtön folytatom, keresek egy zenét. Hát, ha lesz valami megfelelő ide. Tettem egyébként egy kicsit, mert hát már megvan a következő, de se baj.

szóval úgy mondottam, füllentettem, mert hát Tim Green, persze, hogy természetesen a B-oldal 2-es érkezik még arról a bizonyos The Night is Blue mini albumról. A zene címe csak annyi, hogy You Will, vagy egy Jewel, You Will, mindegy, gyémánt, vagy valami ilyesmi. Oh yeah, ez kagylóz, ez is jó.

Közben padlózunk tovább, vagyis lapozunk tovább. A Viberem, ami még mindig a plusz 36 70 45 95. Közben így szólnék a Bazsi kollégához, mert megint figyel. Bazsi, tudjátok, a Bazsi, most már mondhatom, hogy kolléga, hamarosan debütál itt a Szuperen. Valami fincsi adása, azt mondtam, hogy szülinapomra hoz valamit, hát várjuk, várjuk. Mondom Bazsinak, hogy látod, közben keverek, közben játszok, közben infózok. Van az, hogy mindenre oda kell figyelni. Na meg persze olvasni kell a Vibert, ami még mindig, ahogy az előbb is mondottam, a plusz 36 70 45 95 995. Oh yeah! Azt írja nekem Lodás Szabi, hogy üdös Simon! Hello Szabi! Nagyon jó kagylózást kívánok neked is, úgy, ahogy Pútyár Lajos is. Ismételten itt van. És kagylóz, azt írja Pálinkás, szép estét DJ Simon, hát szóljon! Oh yeah! Hello Lajos! Örülök, hogy megint velem tartasz, úgy, ahogy Győri Zoltán is itt van, és azt írja, szép, szép estét, jó munkát kívánok, és jó pörgős zenét kívánok így péntek este. Hát a nagy pörgéstől azért kicsit elmaradunk, még mindig a 123 BPM-es ütemeknél vagyunk, ahogy az szokott lenni mindig péntekenként, de örülök, hogy itt vagy velem, Zoli. És jó kajlózás neked is, Alexa, kis Alexa már megint, bocsánat, Szandi. Küldött nekem megint képet, megint kajáról küld képet. Hadd folyjon a nyálam. Na mindjárt felolvasom, csak jön a következő zene előbb.

Egy nagyon fincsi house, egészen pontosan 2021. szeptember 27-éről. Egy igazi önkös vágós tip, meg ézétek, meg mindenfélejnek is lehet mondani house, oh yeah. De én azt mondom erről, hogy egy kis klasszik house. Szóval azt írja Alexa, hogy szia Simon, Szandi vagyok, Marka Zolt. Ma este csak egy lazat csülköt sütöttünk kemencébe. Nyilván Finlandiával kísérve, puszi Szandi. Hát természetes, hogy az ilyen csülköt csak is kizárólag Finlandiával lehet lekísérni, főleg ha van hozzá mindenféle. Jaj, ott van kukorica is a képen, jól van. Az jó, mert tudjátok, az többször a kukoricát többször meg lehet enni. Már ha szereted. Ha nagyon szereted. Jó itt vágyat, Szandi. Jaj. Csika azt írja, már megint kezded, mint annó két éve. Neked én magam vagyok a legkülönlegesebb, nekem meg te. Ó, hoppá, mit kaptam. Szóval érted, itt van velünk Reisinger Misi. Azt írja nekem, hogy jó estét, újjel bácsi. Azt igen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Erre Misi. Hello, Misi. Most, hogy így Jézus, tehát, hogy érted a nevemen szólított, hát köszönöm szépen, és nagyon jó adást kívánok.

Na nézzük tovább a Vibert. Itt van velünk Hódémi. Azt írja nekem, hogy tiszteletem, most értünk haza a Lizával. Vagyunk, fülelünk. És ő is egy képet küldött a vacsoráról. Hát jó van. Szerintem ez tuti akadni fog. Már itt torkon, érted? Tehát ahogy az kinéz, az ilyen... Vigyázni kell vele, mert nagyon akadósnak tűnik. Remélem fog is. Jó étvágyat majd hozzá akartam mondani. Imikém. Nagyon csodásan néz ki. Jó kagylózást nektek is. Úgy, ahogy itt van velünk, Kolozs Émi is írja a csodás szép estét. Tomi, borzasztóan nagy örömet és jó hangulatot. Varázsló DJ Simon egy igazán különleges mondókával szeretnék köszönteni. A nagyon mély, nagyon depresszív, néha inkább teljesen üdítő, progresszív, igazább lazább és befogadóbb, vagyis emberbarát zenéid. A mi nagy kedvencénk, légy üdvözölve, drága barátom! Köszönöm szépen, Imi! Ez tényleg csodálatos, és jó kagylózást neked is! Itt van velünk Kókó Kovács László, Kókó a Szilalió Simon, oh yeah! Kérdezném a Szandikát, mikor lesz kész a csülök, mert viszek egy fasz a vodkát a kaja mellé. Oh yeah! Igen? Hát a szomszédba kéne laknom, lehet, nem? Hogy de? Ja nem? Vagy de? De hogy nem? Aztán már mehetnék is. Jaj, nem mondtam még el, mit hallgatunk. Na figyeljetek! 2023. októberét írjuk, és úgy volt az All Day I Dream kiadó, hogy a 101. még a 100-as, most átpattanunk a 100-as lemezem. 101. lemezként egy ilyen kis nyári szösszenetet szed össze, ami 2023 nyarán megjelent, vagyis hát nem adták ki, pontosan így mondva. Ilyen ki nem adott zenék válogatás lemezét hozta össze az All Day I Dream 101. lemez gyanánt. Három lemez, ezt képzeljétek, isten ilyen jól néz ki. Nagyon sok ilyen ugráló fej, vagy emberke van egy felhőn. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy itt van a Double Touch, mint nem mint érintés, hanem egy mint ausztrál DJ és elektronikai zenei producer Double Touch, és a zenéjük a Should We Know. Tudnom kellett volna, vagy tudnunk kellett volna. Hát erre a választ majd ti megmondjátok, viszont iszonyat jó zene szerintem, és tényleg igazi deep, vagy éppen progressive house. Oh yeah, itt a Szuperen.

picit ilyen kis minimálos háttérhangzás is legyen. Itt van például a következő Bondage Music, a Bondage 12062, így van, 2021. december 13-án jelent meg. Ez egy Sasha Dive. Oh yeah, imádom a csávót, német DJ producer egyébként. Szóval Sasha Dive albumja, a Back to Life című album. Így bizony, egy három lemezes album, amiről pár zenét fel fogok dobálni, mert iszonyat jó zenék vannak rajta. Itt van mindjárt az A1, aminek a címe a Whispering Voices, a suttogó.

Na tessék, itt van az új kolléga, írt nekem, mint a Viberen, azt írja nekem, hogy szia Simi, a műsort, amit ígértem, persze, hogy hozom itt a Szuperen. Ezt hangosan kell mondani. Persze, hogy hozom itt a Szuperen, és persze neked és mindenkinek. És még hozzáteszi, hogy izgulok ám. Jó, azért össze ne pisíld azért magad. Jó lesz az, Bazsikám, már várunk.

Az előbb volt már egy ausztráliai duo. Most meg jöjjön egy ausztrál Julian Matthew, vagy éppen Julian Matthew. Szintén ausztrál DJ, zenei producer. A zene címe Les Sassons Onya et a Soperen. Miért kell ausztrálnak meg franciául beszélni? Na de mindegy, itt van velünk Kosszú Gábor, majd talán megfejti. Azt mondja, jó estét, jó kagy.

csokoládé nem is volt. Mákos tészta a zsebbe, Gonsimon mester, oh yeah, az őrület felső fokán. Gabinál is, hello Gábor, jó kagylózás neked is. Itt vagyunk, Lovász Károly József Kárcsi barátom írt, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kagylózok, szép estét hétvégén. És jó adást kívánok, úcsó kamion kész, még a papírmunka, aztán go haza. Végre hétvége. Oh yeah. Hát nem nekem, mert én holnap megyek, azért még egyet melózok. Csak hogy jó legyen nekem is.

és a zene címe a Les Saisons, Les Saisons. Hát most ez francia, úgyhogy a bánatba kell kiejteni, azt nem tudom, de a lényeg, hogy a vokált, a zenei vokált Juliette Menuier, aki adta, az bizony nem ausztrál, hanem egyenesen Franciaországból érkezik a hölgyemény, aki rengeteg, mondhatni azt, hogy ilyen újkori, sútogós, éneklős hangú hölgyemény, és sok zenében hallható egyébként az ő vokálja a háttérben. Ez szerintem meg egy csodálatos zene, és be is kéne fognom most már pofámat, de az van, hogy igazából szeretném bemutatni a következő zenét, ha már egyszer Sasha Dive Back to Life albumjánál járunk, majd egyszer ki tudom mondani. Akkor jön az Aoda 2, meghallgattam, és az is jó, és jön egy ilyen, mindig van egy elszállós, mint ez a zene is éppen. Aztán Sasha Dive gondoskodik arról, hogy azért maradjunk a húzós vonalnál. Úgyhogy jön az Aoda 2 Sasha Dive-tól a This Is My Journey című nóta. Itt a Szuperen, figye!

És már patunk is tovább a következő zenére. Azt mondja, hogy jön Luciano és az I'm the Amazing Lilu egy igazi Lee Burridge remixben itt a Szuperen. Igazi fincsi zene, figyelj, fölépül, fölépül. Meggyújtja a lámpát, és már kész is. Aztán adja, hogy hozzá a dallamot, hogy mit, hát a dallamot.

ebben azt mondja, hello Simon. Hello Gábor. Ma tele vagyunk Gáborokkal. Gáborok mindenhol. És azon is túl. Oh yeah, itt a Szuperen.

Kollár Gábor azt kérdi, hihetetlen, hogy te be tudod olvasni. Már szuper DJ, meg nem. Ez hogy van, kérdezem. Hát szerintem úgy van, hogy vannak lusták is közöttünk. Mi adásoló lustaság. Vagy valami ilyesmi. Azt írja nekem Hódi, mi kagylózó körében Spongya Bob és Patrik. Hello Spongya Bob, hello Patrik. Jó, hogy itt vagytok. Hát mi van? Hogy hogyan?

De lehet az. Oh yeah, itt van az én Émi barátom, Alföld Émi is. Azt írja, hi, természetesen már 8-tól kajdózok. Helyes, Émikém. Biztam benned, hogy itt vagy, mint mindig. Üdv a győrieknek. Üdv neked. Jó kajdózást.

Azért nézem és így olvasgatom Kolozsémit, na őt most nem olvasom fel, mert nekem ír. És ahogy Kolozsémit olvasgatom, hát neki aztán ezek a zenék például emlékeket ébresztenek. Én úgy vagyok vele, hogy nekem is. Én emlékszem rá, amikor ezt megvettem, azt feltettem a pulcra. De buta vagyok. De egyébként tényleg, ez tök jó, hogy ilyen zenék is már tudnak emlékeket ébreszteni. Úgy, ahogy a következő is, bár még nagyjából az utolsó részleg hátra van. Ebből a gyönyörű zenéből, mert szerintem ez az, én ezt nevezem gyönyörű zenének. Luciano és az Amazing Lilo. Egy Lee Burridge Lightning editben. Természetesen itt a nagyobb szó Lee Burridge-en van, mármint hogy ő készítette a remixet. De hát ugye a következő zene ismételten egy Sasha Dive lesz a Back to Life albumról, ami még mindig 2021. december 13-án jelent meg, és most már többször nem mondom el, hogy a Dr. Alban-nak volt az It's My Life-ja, a Sasha Dive-nak van egy My Life-ja. Ezt fogjuk meghallgatni a következőkben, megint egy kicsit ilyen kis minimálos durva, de nem annyira mégse. Inkább Finchy House érkezik itt a Szuperen. Oh yeah!

valahogy befonkonferáltam az elején, vagyis a végén a zenének. Ez itt egy Sasha Dive és a My Life című nóta, és amellett 9 óra elmúlt, és Bazsinak köszönhetően ismételten tudok üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Aztán tudjátok, általában a péntek van. 10 óra után senki sehova, ugyanis érkezik 10 órakor a Bagoly Express az én barátommal, Kőszegi Gáborral, és hozza nektek a fincsi 90-es évek house zenét. Lehet, hogy a Kőszegi a 90 éves Bagoly, az öreg Bagoly hulladja a tollát, így van. És lecsepegteti nekünk ide, a szuperre. Itt van velünk Fritjó, annyit ír, hi sir. Milyen sir? Hello sir. Hello, hello Fritjó. Jó kajlózást kicsit neked is lehet mondani, mert hát tuti, hogy nem hallgatsz végig. Ja de, akkor sokat. És hát, ahogy Kolozsím is írja, hogy hát ilyet nem igazán hallok. Hát más csatornákon biztos, hogy nem fogsz tudni. Azt tuti. Esszük a kolbászt, azt mondja, hogy Hodimir Liza meg reménykedik. Jaj, atyutika. Azért majd csücsköt adjál neki, de csak ha nem annyira borsos, meg hagymás, meg ilyenek. Na, rabogjunk tovább, jön mindjárt a következő zene. Már ebből még a fele hátra van, ja nem? Ja, mindjárt akkor.

következő zene. Jön Vladovinos. Olyan természetesen az argentin Buenos Aires-i csávó érkezik, Vladovinos és a Look Around, azaz a Néz Körül című nóta. Lucia Consolo, aki majd elkezd benne egy kicsit így közreműködni. Hihetetlen fincsi zene. Lehet azt mondani, igazi rádiós tech house. Vagy valami ilyesmi.

következő Sasha Dive, a Biodal 2-es. Sasha Dive és Messi MC közösen érkezik. A zene címe In the Darkness. Oh yeah.

pattogunk is tovább a következő Old Age Dream zenével. Jön Shaiti, azaz Shai Tibi, egyenesen Tel Avivből a csávó. Ilyen kis valáskáros út a csávó, lehet úgy mondani, így röviden. A szene címe, oh yeah, a Summer O'Clock. A nyári időszámítás, lehet azt mondani, ilyen finoman, csak szépen. És már megint egy igazi csemege. Itt a szuperem. Azt kérdi tőlem Kolos Zsimi, hogy te fűtesz már? Hát én rövid gatyába, pólóba, nyitott ablaknál zenélek, hogy hány fok van nálunk? Most éppen 13. Oh yeah.

azt írja nekem Fritjó, hogy de jó, neked nálunk 31 dögvész van. Jó, de azért most tegyük hozzá, hogy te azért túl sába. Ráadásul Texas környékén, vagy valami ilyesmi. Ott azért legyen is dögvész. Patanyálóra. Kicsit oda csapsz neki, aztán majd lehűt a szél. Vagy egy kis sörci.

na figyeljetek, szuperek, jön a következő Sasha Dive zene. Átpörgetjük most már az A, B oldalt, jön a C oldal. Mint ahogy mondottam, hát. Átpörgetjük most már az A, B oldalt, jön a C oldal. Mint ahogy mondottam, három lemezes az album. A Back to Life album, C oldal egyese.

hojóval elcsesztem. Ide figyel, hogy Maryland, nem Texas. És én kérek elnézést. Tisztában vagyok ezzel a dolgal. Itt van velünk Bandes Hasztél, szia Simon. Vagy ez a hegesztő jelen csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak, akik ismét a legjobb rádiót választották. Köszönöm szépen. Jó kajdózást neked is.

az Émi hozzáteszi, hogy egy darab eső nem esett hónapok óta. Hát az van, hogy megmondom nektek őszintén, Svédországban se volt. Jó, azért volt, több volt, lehet azt mondani, hogy lehet azt mondani, hogy több volt, mint Magyarországon eső. De igazából azt ilyen nagyjából összeszámolom. Ha otthon nulla, akkor itt kettő nap. Szóval tényleg ezt lehet mondani, hogy semmilyen eső nem esett. Hát ilyen ráírják arra a számlára, hogy az El Niño effekt van, és hogy megint ilyen hőkupola-szerű dolog van itt fölöttünk. Hát azért én elhiszem, hogy lehet az... Nem, mindig ezt a lehet azt mondani. Szóval, hogy a tavaly mínusz egy fok volt nálunk ebben a... pontosan ezen a napon. És most napközben majdnem 20 fok volt. Tehát úgy értem, hogy napközben mínusz egy fok volt tavaly. Most meg 14 fok van éjjel, vagy este. Napközben meg majdnem 20 fok volt ma. Hát ja, szerintem nagyon meg fogjuk minni ennek a levét.

nem sokára. De ja. Inkább most engedjük el a dolgot. Jöjjön a következő előadó, vagy előadók. Egy kettős, egy páros. LDS néven érkezik. Luca Daniel Schwarz egyenesen. Németországból, Stuttgarti a csávó. A karöltve. Tarsius van Pendroppal. Még egyszer. Tarsius. Még egyszer. Tarsius T betűvel írják. Tarsius van Pappendorppal. Tarsius van Pappendorp. Egyenesen Dél-Afrikából érkezik a csávó. Úgyhogy az ő kettősük zenéje. Címe az Evolution. Hát hogy ez mit tesz ki? Mindjárt meghallgatjuk. Figyelj, jön a Szuperen. Itt a Private Night-ban.

Technik, a Sasha Dive, Back to Life album szól, a C oldal második zenéje, a Silver Lining, na még egyszer, a Silver Lining, On the Horizon, hát ez is egy furcsa nevű zene, viszont annál jobb és szerintem iszonyat, Fincsi lett, oh yeah, figyelj, mindjárt beindul.

Na azért ilyen titkot eláruljak mindenkinek, hogy már ennyien összejöttünk itt a Szuperen. Október 6-án ünneplem a 48. szülinapomat, 28-at akartam mondani. Beszélek itt félre már össze-vissza mindent is. És hát sajnos nem leszek jelen. Nem tudok itt lenni. Egyéb elfogadtságok miatt, mint például munka. De majd azért jövök pénteken is. Azok fincsi zenéket nektek. Oh yeah.

Na, de addig menjünk tovább a következő zenével. Bazsi figyelmébe ajánlom a Lost Desert és a Koe Kie című nótát. Szóval még egyszer. A Koe Kie. Koe Kie.

Backstreet Boys-hoz, Backstreet Boys-os zene után, hát menjünk tovább Sasha Dive zenével. Most már jön a D-oldal első zenéje. Egy interjú egy idegennel. Azaz, az Interview with Alien. Oh yeah. Itt a Szuperen.

Kolozs Imi elbúcsúzik, mert azt mondja, hogy hát reggel kelés van, nem a hátán, nem a lábán és nem az arcán, hanem korán kell kelnie, mint ahogy nekem is. Kolozs Imi, érted? Korán kell. Kelés van, azt írja. Jaj, nekem is van, vagy kell. Úgyhogy igazából nagyjából két zene fog beleférni itt az adás időben, de a lényeg, hogy Imikém, köszönöm, hogy itt voltál. Kellemes pihenés neked. Holnapra kevés munkát, úgy, ahogy nekem nem lesz. Nekem sok lesz holnapra, de túl fogjuk élni. Ez biztos, mindig így volt. Oh yeah!

háttérben. Tudjátok, az éjszakai bagoly, és azt írja nekem, hogy jó estét, én már készen. Én is. Nekem az a baj, hogy holnap bennem kell dolgozni. Igazából most csak három emberre kell majd figyelnem, meg ügyelnem, meg megmondani, hogy mit csináljanak, de az bőven elég lesz. Másnaposan mindenben keveset fogok finnyolni. Szóval tudjátok, senki sehova. 10 órától érkezik hozzátok az éjszakai bagoly. Kőszegi Gabi barátom ide a szuperre. De addig is van még minimum egy zene, az biztos, akár második már lehet, nem fér bele, de nézzük akkor a következő zene. Egy Armin Mirán nevű előadó jön egyenesen a Los Angelesból, Pearl, a lezene címe pedig a Lovely Mistake. Ilyen kis szeretnivaló eltévedés.

Egy percig aztán érkezik hozzátok az éjszakai bagoly, az Elysian és a Now, vagy éppen a Now, We Are Free, egy 2024-es remixe, úgy bizony annak a bizonyos. Gladiátor című filmnek. Na én ezzel a dallal megköszöntem mindenkinek. Csácsú Micsá. Sziasztok! Ami biztos, a jövő hét pénteken.

Csütörtökön szép estét kívánok mindenkinek! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Üdvözlök minden kedves hallgatót egy október 2-án, azaz pénteken, ami azt jelenti, hogy ismét itt a Nightlife, és elindul az éjszakai express. DJ Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát, de meg a fincsi muzsikákat, ami péntekenként szokott lenni. Van egy Viber számunk, ami nem más, mint a 3670 45 95 995. Ha van kedvetek, írjatok!

House zenék, azokból is a legjava. Két órán keresztül pörgetem ma nektek. És remélem, hogy meg lesz ez a garantált péntegesti hangulat. Csak is úgy, mint egy house buliba elmennétek. Csak itt nem kell fizetni a belépőért.

mai estőre egyébként még annyit kell tudni. Lesznek itt régi slágerek is, igazi modern köntösbe bújtatva. Elsőként kezdtem egy jó öreg 2001-essel, ami persze az alap. Mojo és a Lady, a Hear Me Tonight. Igazi house, abból is a legjava. Ezen pedig nem más, a formáció a Hot Lap és a Waitin'.

örömmel látom, hogy az éjszakai bagyok most már gyülekeznek. Mindenki felszállásra kész az expresszre. Hamarosan indítom a kalauzt. Azaz megnyitom az éjszakai bagoly naplót.

az idő, hogy egy kicsit teret adjunk a franciáknak is. Az előadó pedig nem más, mint Hugel. Az a bizonyos francia. Ez 2025. november 7.

Ezek azok a trackek, amikor az autóba hallgatod őket, aztán kapsz ingyen masszírt. Felbasszod a hangerőt úgy, ahogy kell, azt neki egy kis extra basszust, aztán azt veszed észre, hogy mint a valaki hátulról hátba baszna, ami pedig nem más, mint a basszus. Hát kérem szépen, ezek ilyen fajta zenék.

folytatnám is a sort 2025. október 17-ével. Az úriember pedig a Pietro, aki elhozta nekünk a Bailandót. Szintén maradunk még az Afro House-os hangzásvilágnál. Megmondom nektek őszintén, ez amolyan szerelem első hallásra. Az az igazi laza, karibi hangulat. La fiesta, la siesta. Az a könnyed életérzés. Amikor tombol a nyár, ezek a nagyszerű dallamok szólnak, és csak olyan szerencsés, aki ott van a tengerparton, jó koktéllal vagy egy jó hideg sörrel a kezében, és esetleg egy élő kis tengerparti beach partin ezekre a zenékre rázza. Nekem volt benne részem, hál' Istennek. Ezért is mondom azt, hogy szerelem első hallásra. Az a szitu, amikor a kisgyerek ugye tátott szájjal várja, hogy jöjjön a nyalóka, vagy a fagylajt.

szépen folytatom is a sort. 2025. november 28. Egy igazi pulzáló. Light and Emotion. Nassau és Ave. Ez pedig a Disco Ball. Amikor szintén az afro keveredik a house-zal. Nem hiába időn az Afro House. Aztán itt az idő, hogy nyissuk a bagolynaplót. Elsőként Encsike írt nekem. Szia kedves Kőszegi Gabcsika, sziasztok éjszakai bagyok. Encsike jelenléti, Pipa. Különlek ám, mint mindig, szép estét kívánok mindenkinek. Neked pedig szuper jó adit, Puscsika Encsike. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Hello, hello. Másodiként pedig Erdély Herdő Szent György, itt van velünk is a Isti barátom. A könnyűtír csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az is a család jelen és örül neked újra. Bagu Express-re fel oda neki. Köszönöm, hogy vagy és hogy újra hallhatunk. Köszi Istikém, örülök, hogy itt vagytok. Remélem a lakodalom pedig szuper volt.

Aztán szerelem ismét a Viberen. Köszönteném Juhász Istinket is. Azt a bizonyos, méltán hírhet Péket. A komáromi punci mágnest. Aki ez még a vasorbába is hozzá tapad. Aki annyit érekem, szia barátom, sziasztok bagyok. Itt van Pistike is füle lezerrel. Csapassuk tesó, puscsék a Pistike. Szia drága punci mágnes barát.

Majd pedig a zenei színpadot illeti, ő nem más, mint Iron Hersh és a Take That. Ismét egy újabb éjszakai bagoly. Itt van velük Győri Zolink is. Szép estét, jó munkát, jó pörgős zenéket kívánunk így péntek estére. Szia Zolikám, remélem, hogy a pörgés az megvan. Nagyon soknak pedig természetesen

Ismét Viber, köszönteném Garai Tibi barátomat is Káló Semjéről. Sziasztok Káló Semjéniek! Zizico, szia drága barátom, sziasztok szuperek, kellemes szép estét, nagyon jó hétvégét, és kibaszott jó szórakozás mindenkinek!

Retro stílusban hallgatom a Super DJ rádiót, adjatok igazi számokat! Most tesztelem az Equalizert! Kedves Sanyikám, ő azt illeti, ma nem retrót játszom,

megköszönteném a Simon Tornyai Fele gyereket is, Ladás Szabit. De az Gabikám, végre elértelek kezdésnél, nem csak a zárótracknél. Szabi azt kérdezi, és az autó hátulját mivel tudod kinyitni? Hát a basszus kulccsal. Szia Szabikám, hatalmas pacsi!

DJ Rádiónak az új üdvöskéje, aki hamarosan debütálni fog az első műsorával. Ő nem más, mint Bazsi Debrecenből. Aki csak annyit ír nekem, szia, üdv neked is a darálóban. Azt írja, jó a muzsika. Küldött egy kis majmot is. Na, Bazsikám, úgy néz ki, megyünk az állatkertbe.

Bazsi után üdvözlöm drága Frittyunkat is. Tudjátok, annan a tengeren túlról, egyenesen a Pocsolyán túl. Aki úgy kezdte, hogy küldött nekem egy jó pofa sört, csak nem Sopronit, meg Borsodit. És azt írja, a Bícs is megvolt, nagy tiszteletem. Hello Frittyó, hello sir.

megköszönteném Jopinkat is. Szia Gabi, üdvözlet a vagyoknak. Akkor hangolodjunk a péntek esti jó muzsikákra. Jó mókolás Gabi, és szép estét mindenkinek. Szia kedves Jopi. Remélem, hogy neked is bejönnek ezek a house muzsikák.

Aki egyébként ismer engem, tudja, hogy a trance után az egyik másik kedvenc a house. Első helyen természetesen a trance áll. A house mindig is piszkálta a fantáziámat.

Legyél szíves, töltsél mindenkinek, hadd szóljon. Meg azt is írja, jéj, egy pista, egy pesta. Hát ez Zolikám, mint a fehér holló, olyan ritka, de itt van.

Kunci Mágnes barátom is írt nekem. Juhász Istink azt írja, Bazsikám, nem majmot kütj, hanem egy jó ideg sört. Mert a Punci Mágnes bevonza azt is. Milyen igaz, Istikém? Bazsikám az állatkertbe képzeli magát. Na de kinek a pap, kinek a papné?

is ismét egy régi klasszikus, egy igazi örök kedvenc. The Ultra Nate és a E-Free. You got to live. Persze ez is egy kicsit meg van turbosítva. A modernkori követelményeknek megfelelve. 2026-os köntösbe bújtatva. Aki pedig ismeri a szöveget, tessék énekelni. Tessék feldobni a mancsokat a magasba. Igazi bulizós ez.

Viberünkön pedig az éjjeli baglyok kincselkednek velem, hiszen küldik itt a jobbnál jobb szebb képeket. Szigorúan alszalvolt alkohol tartalmúrakra gondolok, mint ahogy Garai TV barátom is megtette. Jutalom a nap végén, ami nem más, mint a kőbányai, na meg a Jimmy Bourbon. S azt írja, drága barátom, kedves egészségedre neked, és persze minden kedves hallgatónak. TV kémém, azt írja, akkor kedves egészségetekre. Én is megkezdem a sort vagy a sört. Nálam még mindig írsa Jolivér vendég.

Köszönteném drága barátos német is, Macskási Szilvit, Gedeon nénit, egyenesen Oroszlány Cityből, a női meg a férfi hajaknak a megformálóját, aki Oroszlány Cityba jár, érdemes bebukolni hozzá, csodát tesz mindenkivel. Szia Szilvikém, hatalmas ölelés!

folytatásra pedig már itt van velünk a Kék Jónás, azaz Jonas Blue és a Maliv. Ez pedig az Edge of Desire. Modernkori klasszikus. Kedem néni pedig annyit ír, bocsi, újat elom, semmi nem úgy működik, ahogy. Istit üdvözlöm! Ma a keresztanyjának a haját vágtam, emlegettük is az Istit. Szerintem a csávó azért csuklott egész nap. Kedves Istikém, ez egy közvetlen meghívó volt, egy sörény igazításra, 5000 ére.

Közben a drága csapos is felébredt, hiszen felébresztették a drága éjjeli baglyok. Na végre befutott az első rendelés, nem csalódtam az oroszlányi betyárokban. Egész Zolcsika. Kedvesen Csík Zoli mellett szerintem nem unatkoznál. Zoli is olyan, mint a bank. Visz mindent. Persze csak a pultról.

hogy az éjszakai pillangók milyen rendesek itt a Szuperen. Gedel néni megírta, Istinek 1500, mindenki is kínai 1500.

szemem ismét a Viberen. Encsike írt nekünk. Ja, és persze sok szeretettel üdvözlöm az ifjú DJ Palántát a Pulykakakas városában. Kuszcsika, baszcsika. Már alig várom, hogy itt halljalak zenélni. Kuszcsika, Encsike.

Azt a kedves bagyok szokták mondani így a disznóvágás közben, hogy a bal és a bajszod. Garai Tibi barátom is olyan szerencsés, akinek hát úgy látszik a bal és a bajsza. Hiszen azt ír nekem, Bagoly úr, eddig is rengeteget zabáltam, de most vettem ki a fejecskét, azt gyűröm itt befelé két pofára. Tibikém, az italról se feledkezz meg. A jó emésztéshez egyébként szükséged van rá. Jimmy Bourbonre. Na, persze, jutalom a nap végén. Azaz kőbányai.

egyébként ez egy modernkori kedvencem. Aaron Hirsch és Techman közöse, a TikTok. Egyébként, hogyha halljátok, van benne olyan Nine Train-es hangzás is. Az igazi 90-es évekbeli klasszikus house. Ezekbe az új zenékbe egyébként ezt szeretem, hogy a régmúlt is bele van csempészve. Természetesen beöltöztetve. Ez olyan, mint amikor a csajra a nagymama bugyogó helyett rárakod a tangát. Ugyanezt érzem ezeknél a zenéknél is.

kedves Geda néni barátosném, meg is jött a válasz a Punci Mágnestől. Aki annyit ír 1500, de hányszor 1500? Így van, Istikém, arról nem volt szó. Kis kínai is megmondta.

És egyébként Juhász Isti barátom mindig is az őszintességéről volt híres. Azt írja, nem csak csuklottam, hanem a hasam is ment. Ez az, amikor egyébként az ember fut.

Jasperi Bernheim más, mint Sean Finn, és az I Follow the Rivers. Követem a folyókat. Ez olyan, mint a TikTok. I follow you, baby. Jobb is írt nekem egyébként az előző trackkel kapcsolatba. Amolyan JD-s hangzása is van egy kicsit neki, Gabi, ugye? Ami azt jelenti, Jopikám, igen. Fel se tűnt, de most, hogy így írod,

Garai Tibi barátom is írt nekem, az iterról ilyenkor Isten ments elfelejtkezni. Ha a viszki elfogy, akkor még van jóféle házi alma. Azok a készletek. Ilyenkor egy kicsit irigykedem egyébként. Viszont el.

Gondolatban egyébként Fityó már megelőzött. Kutka elküldte nekem a házi párlónak a képét. Kedves Fityó, majd kérek tanácsokat, amennyiben kitalálod a mesterséget.

aztán ismét egy régi klasszikus, a Pump Up the Jam. Természetesen új köntesbe bújtatva. Pump Up the Jam. Vagy Pump in the Gym. Aztán úgy látom, hogy Nagy Zoliéknál is megy a igazán itt az esti hangulat. Terű-terű asztalkám a jó pofa sör mellett. Azok az igazi házi szendók. Uborka piros aranya tetején. Erről mindig a farsangi bál jut eszembe. Ott volt az, amikor az anyukák kipakolták a szendvicset. Támogassák ugye az adott osztályokat. Milyen jókat lehetett ott zabálni. Csak az a baj, hogy nem volt sör.

Győri Zulink is írja, szám az ismerős valahonnan, jó régi zene ez is. Zolikában ma este erről szól. A régi klasszikusok. Újkori köntösbe bevelújtatva. Ez olyan, amikor a mama bugyit levágja a tanga. Ugyanez van a zenékkel is.

Aztán Juhász Isti Bari, ezt neked címezve, Kettle Néri írt neked itt a Mányveren. Na meg mondjuk nekem is. Nagyon jó tolott Gábor, Isti, nem kívántunk neked hasmenést, sőt, is.

Kedon én is izgatja itt a fantáziámat, hiszen olyan képeket küld nekem a Viberen, aki azt írja, én egész nap ezt pusztítottam. 2025, Mirabella. A Pál meg az Inka. Hát szívikém, kedves egészségedre. Az 50 fok legyen veled is.

Kati barátom is küldött nekem képet a Viberen, amint a legifjabb is már élvezi a zenét. Egy gyönyörű kis álló hangfal mellett. Night TV game hiába. A vér nem válik vízzé. Apuka anyuka szereti a zenét, és így a legkisebb is. Büszke vagyok rátok, kedves barátom.

És mik derülnek ki? Kedve a néni annyit ír, WC papírt nem kap 1500-é. Hely Szilvikém, ez Magyarország. Változnak az idők, na meg az árak is. Nem emlékszem, régen 1500 azért még lehetett cevát kapni. Mekkora nagy feeling volt egyébként így az általánosba. Akinek ceva zsebkendője volt, hát az már nagyon menőnek számított.

amint látom, Simon Tornyai fenegyerek barátom Ladás Szabisa tétlenkedik. Hiszen ő is az öt csillag mellett döntött. Csak is az original. Mr. Hey Necken. Kedves egészségedre!

szemem újra Viberen. Juhászist is küldött nekem egy képet. Gösszer! A citromos. Csak itt látok valami elszomorítót is, mégpedig kettő darab nullát. És ti azt írja félek, hogyha megiszom én is egy nagy nulla leszek.

Kedves Patyok, egy találós kérdés, ami így eszembe jutott Juhász Istinek a küldött képe után. Egy igazi klasszikus. Mi a különbség az alkoholmentes sör és a jó csaj között? Hát kérem szépen az, hogy az alkoholmentes sörnek ugyanilyen az íze, de hiányzik belőle a lényeg. Ezzel szemben a csajnak teljesen más az íze, de megvan a lényeg. Kedves uraim, kinek mi a véleménye erről?

És egyébként a másik kérdés így az alkoholmentes sörrel kapcsolatban. Az alkoholmentes sörnél miért nézik a boltba, hogy 18 éves vagy-e vagy nem? Ez is egy érdekes kérdés, ugye? Meg az, hogy valójában az alkoholmentes, az tényleg alkoholmentes?

Ava, Ava. Gyerekek, a Babes on the Run. Na meg a Power. Csak előjönnek azok a régi klasszikusok. Jó kis Jacko. Vagy a Jacko. Nagyszülő annyit ír, ha így folytatod a ma estét, sokat gyára is kalapot emelek. És igen, Zolikán még Jimmy is lesz szerintem. Sőt, még Balázs Pali is. Mindjárt megnézem, mi van itt a repertoárban.

és hogy a Simon Tonyai fene gyerek írja, az alkoholmentes sör az már majdnem a guminővel van egy szinten. Szabikám, a mostani gumidők is elég élethűek. Gondolj bele, hogyha AI-jal van felszerelve. Nem is rossz ötlet amúgy. A guminő meg az AI. Egy-két írség után azt így jönnek itt a gyönyörű ötletek. Főleg itt 11 óra után 5 perccel. A Super DJ Rádióban. Velem Kőszegi Gabival, na meg veletek az éjszakai baglyokkal.

közben, ami drága ingyenc, csaposunk és írt nekem a Viberen. Az a zencsike. Nos, akkor jöhet egy fincsi Perzsi, ha már a zene is bezseg. Illetve egy jó kis mimóza koktél, de csak ha a főri megengedi encsikének. Halljátok, mimóza koktél? Ajajaj, milyen pervers dolgok jutnak itt az eszembe. Mimóza meg koktél. Hú-hú. Vagy hú-hú. Ami pedig a zenét illeti, Chris Lake, Chemical Brothers és a Galvanize. And the quickest head. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people can. És ahogy Nagy Zoli írja, de csak a Red Bull-nal jöhet a Perzsi. Hát Zolikám, nekem a Red Bull-ról más jut eszembe. Jó kis whisky bomba. Annó mennyit nyomtuk. Ma meg a Red Bull vodka. Volt ott minden. Ami lehet, hogy szakmát tévesztettem, mixerre kellett volna annó elmenjek. Mixerekre is ragasztak a csajok. Jobban, mint a DJ-re. Vagy legalábbis egy szinten voltak. Főleg, amikor italakció volt.

És így van, Zoli Kamps, nem Gear Power. Egy jó régi zene volt ez is. És még mik jönnek? Efelett vissza van még egy óra. És igen, Szilvikém, Zambó Jimmy-t nem hagyom ki. Szilvi azt írja, ne fürdjél le! Bár nem vagyok pasi. Én meg nem vagyok Gyuri. Tengeren túli szakértőm is írt nekem. Jéger, Red Bull meg Begyszörp. Mocskosul itatja magát. És szefet a másnap. Az ember mindig tanul, mint a jó pap.

aztán Frityó a tengeren túlról is írt nekem. Adja itt a jobbnál jobb tanácsokat. Ez jobb, mint az AI gyerekek, vagy mint a Wikipédia. Frityó azt írja, egy jó kis Irish Car Bomb. Na, ezt nem ajánlom kezdőknek. A rutin meg az évek, ugye, Frityó? Aztán örömmel látom, hogy még itt van Reisinger Misink is. Hi Gabi, mi jön még ma? Kedves Misikém, Bangor Margit néni, Zambó Jimmy, na meg Fekete Dákó. Ez lesz itt a Szuperen.

Juhász Isti viszont azt írja, ha nem is fekete, de már egy dákó van itt. Fekete dákesz. A magyarországi mémek. Kutkul volt egyébként egy ilyen videó. Bemutatták a régi magyarországi mémeket.

Mekkora feeling volt, már kérem. Van, hogyha valaki ilyen hülyeséget akart látni vagy hallani, nem volt más dolga, bekapcsolja a Mámonika Show-t vagy a Joshi barátot.

kis ösztönet. Amikor ezeket a zenéket pörgetem, mindig eszembe jut, hogy milyen feeling az, amikor öreg fejjel mondjuk betépsz egy diszkóba. A DJ nyomatja ezeket a fajta zenéket. Aztán azt se tudod, hogy tényleg hogy táncolj rájuk. Mondjuk azt mondják, hogy az alkohol feloldja a gátlásokat. Van valami ilyesmire vicces történet, tessék megírni ide a Viberre. Egyébként neked volt egy ilyen történetem nem olyan rég, mégpedig áprilisban, amikor is Magyarországon jártam, és Nagy Zoli barátom meglátogatott oroszlányból. Lementünk Dombovára, betértünk egy diszkóba, ami megjegyzem kurva szar volt. A pia mondjuk az nem volt rossz. Lényeg az, hogy alig értettük egymás szavát, viszont betéptünk a tánctérre. Aztán a fiatalság igencsak lebőgött. A két öreg vérróka, én meg Zoli, nyomtuk ott a régi klasszikus dance-et a színpadon. A fiatal nyíkhajok meg csak így rázták, egyet jobbra, egyet balra. Erre mondják azt, hogy a vénkecske is megállja a sót.

kedves drága bagyok, ez már az egyik kedvencem. Ez is egy olyan régmúlt klasszikus. Anima és az Out of My Body. Ladás Szabi barátom is írt nekem, ez az is basztás szólni, hogy itthon voltál. Kedves Szabikám, az a helyzet, hogy nagyon kevés volt az idő. Ez a 2027 nyarán szerintem nem úszod meg. Megisszük azt a bizonyos bagoly pertút. Megmutatjuk a Csimon Tonya környékén, hogy hogy kell bulizni. Csimon Tonyától mondjuk már nincs messze Dunaui város. Meglátogatjuk az akkori Havannát. Kedves Szabikám, 27 nyarán mindenképpen keresni foglak.

látom, hogy a szemfüles pék már reagált is az üzire. Lehet, hogy én vén vagyok, meg kecske is, de a só helyett inkább a puncit nyalom. Kisztikém a rutin meg az évek. Annól rám is azt mondták, hogy olyan vagyok, mint Lassie. Vagy legalábbis jobban nyalok.

legalábbis a hangzás. House Dance, na meg a trance keveréke. Zoli azt így, bár csutakon van. Nem csalottam benned, Zolikám. És amint látom itt a Vibert, drága Frityóiknál is a hangulat a tetőfokon, kaptam egy szösztenetet, egy jó kis videót, amint Frityóik dancelnek. Megmondom őszintén, öröm nézni. Hiába, ha vér az vér, akármilyen messze is van Magyarországtól, a magyarországi virtus megmarad.

és öröm látom a gyencsikének is előjönnek az emlékek, mégpedig a Whisky Red Bullról, a budapesti szórakozó helyekről, a Tiszti Klubról, a Z-Clubról, Haligali Fortuna Symbol, Morrison Liget, Mori 2. Eljen csikém, amint látom azért a rutin meg az évek nálad is befigyelni.

És akkor egy igazi klasszikus ismét, a Gyokis Dahul Cassiannal, meg a Jotóval, a Love Parade. Ez így szól 2026-ban.

a bizonyos másnaposság ügye. Hely Zolikám, hányszor volt ilyen nálam is? Főleg amikor elkezdtük pénteken, péntek este, aztán vasárnap délutánig tartó. Jött az anyucinak a gyógyító húsi levese, igazán másnaposság ellen. Ez olyan volt egyébként, amikor a pénteki nap így gyönyörűen átment a szombatba. Az egy ilyen 24-48-as volt. Aztán már akkor mentünk a 72-be, ugye? Akkor azért eljöjött a hétvégi fáradtság.

kérem szépen, ezek az igazi klasszikus hangzások. 90-es évek vége, modernkori köntösben. Emlékszem, amikor ezeket először meghallottam, szerelem első hallásra. Gondolok ez alatt, amikor a Nike Lure-ről szerő jött. A Push the Feeling gonnal. Nálam ott kezdődött az igazi house hangzás. The real classic.

és ezekben az igazi vérbei vagonyűzik. Csopi is írja, nagyon penge ez a mai felhozatal is, Gabi. Kedves Csopikám, köszönöm. Tudod, jól péntekről péntekre mindig igyekszem. Általában egy heten van, hogy összeválogassam a trekkeket. Viszont tudod, jól vannak olyanok, amikor jönnek a mókolások. Azok csak úgy randomba. Figyó is írt nekem. Ha már ilyen jó a buli, akkor egi mindenkinek. És előkerült a hanger is, a feles pohár is. Kedves Vityó, ilyen nekem is van ám. Aztán köszönteném Tennessee-t is, hisz itt van velünk Mirko. Csak úgy, mint minden pénteken. Hello, ez az locsolt neki. Itt Tennessee-ből. Szia Mirko, örülök, hogy itt vagy ma is. Gedeon néni barátom is visszatért a cipő mosásból. És úgy látszik, hogy esti főzőcske lesz. Sertés grillkolbász feldarabolva. Ej, Szilvikém! Csak úgy csurogni fog a zsír a szánk széléről. A végeredményt természetesen megosztani az éjszakai baglyokkal. Várom a képeket. Nyitom az ablakot, küldjél szagmintát. Fityó azt írja, akinek ilyen nincs, a szégyelje magát. Így van, kedves Fityóm. Főleg az, aki külföldre hát terelődött. Nem, persze, aki szereti a pálinkát.

Oh my god, milyen szépen szól, amikor így rácsavarom a basszust. Sony for Dera, Think About Us.

Gather Mary pedig annyit ír, hogy küldöm a szagmintát. Ma láttam egyébként egy ilyen kis összeretet a Facebookon. Ilyen fingó vödör. Csávokán belefingott.

Hoztam drága Fityó, és küldetekem pár szösztenetet a Viberre. Tukis Tukiról volt szó. Elküldte nekem a vállán egy hatalmas karabét. Hát van, aki így adja elő.

És ahogy Dajzol írja, magyarok, magyarok az igazi adóászok. Ott én harcban nem szállok. Lehet ilyen, lehet olyan. Isten áldása van ottan. Hajrá, magyarok! Kedves Zolikám, ez az összes elvándorolt magyarnak szóljon akkor. Aki annyira kényszerült, hogy elhagyja a szeretett hazánkat.

És ahogy Fityó írja, a magyarok a királyok, ez nem is kérdés. Így van, kedves Fityóm. Na meg az igazi magyar kincs. A magyar pálinka.

Angolosan pedig csak a következő. Fucking good, de zene, apa. Thank you, Fritjo. Just a good music here in the Super DJ Radio. With a night house.

És ahogy Fityó írja, az unikumtól egészen a házi kolbászig. Na igen, emlékidézése javából.

visszatérve a Nagy Zoli barátom is írja. A kolbász az igazi magyar füstölt házi, vekni kenyérrel, a gulyás, a pöri meg a lángos, na meg persze a halászlé, a halásznak a leve. Bajaiak egyébként mindig ilyen kényesek erre, amikor azt mondjuk, hogy halászlé. Valaki azt mondja, hogy hallé. A halásznak a leve az, amikor a halász elkezd húgyozni. Ezt egy bajai mondta nekem. A bajai halfőzőn. Szerencsére párszor volt alkalmam ott lenni. Megkóstolni az igazi magyar hungarikumokat. Gondolok ez alatt itt az 50 plusz fokosra.

0: és igen, ahogy az elében is mondják, close your eyes. Nagy Zoli is írja a pálinka, csak is a magyaroké, mindegy, hol főzi. A lényeg az, hogy gyümiből van, csak a kerítés szaggassa. Kedves Zolikám, erre jut eszembe. Korra megyébe volt egy bányász barátom, aki mindig azt mondta, gyere Gabikám, meginvitálok egy kerítés szaggatóra. Először azt sem tudtam, hogy miről beszél, utána már rájöttem. Amikor hazafele úgy mész, hogy a kerítésbe kapaszkodsz. How deep are your trench? How deep are your trench? How deep are your trench? How deep are your trench? How deep are your dreams? How deep are your trench? Az én, de how deep is your love? How deep are your dreams? Csak ez az álmokról szól, nem a szerelemről.
1: How deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

Látom, Fityó is azt írja, én hirdetem az igét. Kedves Fityó, hidd el nekem, én is próbálom itt hirdetni. A skóciai magyaroknak. Csak némelyik igazán fafej. Na mindegy, erre azt szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Annak a szomszéd nője mindig érettebb, vagy mindig szőrösebb.

Tondjai Fere gyerek viszont annyit ír, a 20 pár fokosat csak női italnak nevezzük. Milyen igazad van, Szavikám? Jó van, na figyelj, bemelegítőnek jó az. Utána jön az igazi kerítés szaggató, az 50 pluszos. Olyan, mint a jó MILF. 50 pluszosan az igazi.

Pinocchio meg annyit ír, az amerikaiak szeretik a kolbászomat. Na jó van, ezt azért csak úgy finoman, Mrs. Fritjó meg ne hallja.

mindenki, hogy sírja. Persze csak füstöltem vagy sütve, vagy folyjon a zsírja ügye. És MC is írt nekem, na akkor MC-k előnybe, ha ilyen menő az 50 pluszos. Drága MC-ke, azt mondják, hogy 50 plusznál már azért befigyel minden. A rutin, az évek, meg a tapasztalat.

aztán úgy látszik, hogy egy-két éjszakai punci kiesett. Eddig olyan stabilak voltunk, mint a magyar forint. Ránéztem a számadatokra. Úgy látszik, hogy a többi éjszakai pakoly nem töltötte fel a duracelt. Kidőltek. Hiába kérem, aki punci, az punci. A kemény magasz meg még itt van. És figyelj, jön a következő mókolás.

Fityó írja, 50-nél kezdődik az igazi élet, rock and roll. Kedves Fityó, egyetértek. És a lényeg az, hogy a nyugdíjat az ember ne a kék pirulára költse, hanem inkább az 50 fokosra. Adászabi is írja, van ilyen is, meg olyan is, mikor, milyenre van szükség? A szükség törvényből, ugye, Szabikám? A rutin meg az évek azért ott is befigyel. Gedeon néni is küldött nekem egy képet. Mégpedig az, hogy a grill sert és grill korbász, a szarvasi, most már szépen megpirítva. Hamarosan evés lesz.

kedves Encsike, igen, az a bizonyos varázs ceruza. Kinek van még meg a varázs ceruza? Encsi azt kérdezi. Hát kedves Encsi, ami azt jelenti, hogy varázs ceruza az nálam is van.

Bent is írja, majdnem olyan Café Del Máros, csak éppen nem 52, hanem 54. Az Energy 54. Ez olyan, mint az 54 fokos, a jó anyag.

Pesta azt kérdezi, milyen végére? Kedves Pesta, pár perc aztán én búcsúzom. Lejárt a 2 óra mandátum. Viszont ahogy Encs írja, jó kép sem, mint soha. Pesta, remélem nem a konkurenciától jöttél.

És hogy Jop írja, Japó viszki, ettől még a szem is befertül. Ez kurva jó volt. Fütyom azt írja egyébként, az egyik legfinomabb viszki. És Fütyó is írja, hát persze, hogy a fét lesz. Fütyó írja, hát értem a japánokra. Save the moonshine. Jó kis japán puncik. Nekem valahogy egyből ez

Aztán Encsés írja, azt hiszem ez a mimóza koktél alaptomos és sunyi, hiszen itatja magát, majd kiüt, csak úgy, mint Mike Tyson fénykorába. So when it's black, ilyen a mimóza koktél. Take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. Kedves uraim, mimóza koktél. Igazi nedves, kedves, csak úgy, mint a vadászkutyának az orra. Az is mindig nedves.

Szabi azt kérdezi egy kis túlóra. Hát már hogyan retek bele, Szabikám? Nem volna szívem mit hagyni titeket. Legalábbis most.

Aztán szemem ismét a Viberen. Olyan nagyszerű dallamok után itt van Jopi üzenete. Nagyon beindultak a muzsikák, mint a rajszakkör. Kedves Jopi, imádtam mindig is a rajszakkört. Szívesen lettem volna az amerikai diákok helyébe, amikor rajzórán aktot kellett volna rajzolni. Aztán jött a mesztelen néni, aki beül középre. Beindul a diákoknak az alkotó eleme.

És ha már túl óra, hogy ne hazudtoljam meg önmagamat, akkor pár trance nóta, így a végére, csak úgy mint Dash Berlin, és a Man on the Run.

hogy ladász, ami barátom írja. Nagyon helyes, amúgy a vadászkotya orra mindig nedves, de nem mindig kedves. Csak úgy, mint a punci. Aztán Fityó is írja, még csak délután 6. Írja, húha, elgurult, ezt már csipázom. Megrébb a muzsika, el ne menjél még. Egy pár percig még maradunk. Most jön még a Java. The Real Trends. Just for the overtime.

És örömmel látom, hogy Nagy Zoli barátom is írt nekem. Mégpedig azt, hogy imádlak, ahogy próbálod az emberek szar napját szebbé tenni. És köszönet az összes DJ-nek. Nagy Zoli azt írja, we all love you. Ugyanis azt írja, mert ha ti nem lennétek. Hát Zolikám, köszönöm szépen az elismerő szavakat. MG Game is írt, aki a Mimozza koktéltől egy kicsit fáziskésésben van. Azt kérdezi, fét lesz, nem lesz? Vagy túlóra esetleg gavcsika, hm? Lehetne egy picikét még zöröksz nekünk? Drága Encsikém! Az inszónia az már pörgött. Viszont lesznek azért még itt egy-két ilyen kis aranyos darabok. Mint például majd egy jó kis Cosmic Gate. Vagy Kate Tracy-től a Liquid Sky. Na vagy egy Fragma, ha tokami. Na meg ehhez hasonlók.

kedves kacok, ha még fire megy itt a háttérben, Öncsik azt írja, na akkor kinél ütött be a kub. Öncsik azt írja, nem én vagyok fázis késésben, hanem te, hiszen már több mint neked órája írtam ezt. Jó van, Öncsik, lassú az internet skóciába.

és itt van Fritja új zenete is. Nekem nagyon jó hallgatni ezt a rádiót, hiszen jó a zene, na meg az MC-k is. Magyar hang, jó zene, hát mi kell ennél több? Hát kedves Fritjo, töménytelen alkohol, töménytelen zene, na meg a nedves punci.

És amint látom, Fritjomon áll a hangulat a tetőfokon. Laza kis 1250 watt. Azt írja, még baj is lehet. Hát kedves Fritjó, a szomszédok azok szeretni fognak. Szerintem két városrésztel arrébb is majd hallani fogják. Ha az az 1250 watt beüzemelődik.

kérem szépen, megszólalt a jó magyar vendéglátó. Fityó azt írja, a szomszédok mindig is szeretnek. Szerintem már hallanak, úgyhogy jönnek hamarosan. Csak piát hozzanak, mert a pálinkábra fáj a foguk, de abból nem esznek. Erre szokták azt mondani, lófasz a seggükbe. A pálinka az csak a magyar bentőbe való.

És örömmel látom, hogy az én drága pék barátom is felébredt. Azaz gondolom, most már meggyúrta a tésztát. Elkészült a cipó meg a kenyér. Hiszen azt írja, belőlem jó nő lenne, mert egyfolytában nedves vagyok. Jobb írja, Gabi, milyennek a számnak a címe? Nagyon régóta keresem. Melyikre gondolsz, kedves Jobi? Scooter számra? Bocsi, egy kicsit fázis késésben vagyok.

Aztán viszont drága Encsinek az üzenete. Meddig gurul még Gabcsika? Mert már odabenn nagyon hiányolnak, és ezeket a remek zenéket nem szívesen hagyom itt. Tehát megint kicsit csokit vagy csalunk. És egész véletlenül fülbe marad a füles. Hát kedves Encsi, most az a szitu van, amikor a bűvész előhozza a kalapból a nyuszit, erről kerülnek azok a bizonyos titkos aduászok. Ilyenkor árad a hülyeség amúgy. Elkezdődik az igazi mókolás. Tiesto in Search of Sunrise. Delirium Sarah McLachlan. Really? Omega Silence.

Megnéztem egy Fityónak az üzenetét is. How much is the fish? Hát kedves Fityó, hogy Skóciába kibaszott drága. Itt vagyunk a tenger mellett, basszus, és aztán annyit fizetek, mint otthon a magyarok. Aztán szarásig. Lehet kérni, megyek egy petszabotot, aztán a DJ-zés helyett inkább átváltani halászatba. Fityó azt írja, paze, remélem a rádió robot utánad is jól produkál. Fityó azt írja, paze, te már most egy parti animál vagy. Oh dear Fityó, I love you so much. My dear, ahogy az angol mondja. Ilyen üziket. Fityó azt írja, ha fasz megyek dolgozni, hónap nincs kedvem ezek után. Ne hagyd abba, mert meghalok. Már előre rettegek, mikor mondod, hogy jó éjszakát. Szerintem még egy 20 percet akkor nyomjunk. Hajnal egyig. Legégen a 3 óra. Addig előkeresek valami Fekete Pákot, vagy Balázs Palit. Aztán bemixeljük.

Garai Tibi barátom, már pedig azt mondom, hogy have a good night! Milyen tisztelt barátom, szíves engedélyeddel most már kellőképpen fáradtan és most már illuminált állapotba engedélyt kérek lelépni. Nagyon elfáradtunk ma. Jó adit barátom, jó éjszakát és szép álmokat mindenkinek. Kedves Tibikém, köszönjük, hogy itt voltatok. Hatalmas ölelés a családnak.

kedves éli bagyok, egy igazi kis csemege. Anó az egyik kedvencem volt. Átnyárgalunk egy kicsit a magyar vizekre. Mostani formáció szerint apa és lánya együtt nyomja itt az éjszakát. Ő pedig nem más, mint Karczynski. Na meg a Gates of Mind.

És igen, Szabikám, lesz itt mulatási. Hamarosan jön a kiskrofó. Csevegérek pedig Notár Méri remixben lesz az egész. Vagy egy kis Bittó duót is benyomunk. Stermix után egyébként gondolkodok egy kis diszkográfin.

kedves szavikámivelet és imontornyai vagy. Remélem, hogy annó látogattad ugye a két Axto Ennó helyet, az igazi szentélyt. Gondolok itt a Palace-ra, na meg a Flirtre. Siófok, víztorony. Oh my god. Én annó a Renegátba csörömpöltem egyszer-egyszer.

Aztán Nagy Zoli barátom is írt nekem. Köszönöm neked ezt a szép estét, barátom, de én végig maradok, még a hajnal ötig is. The real night owl. I'm proud of you, kedves Zolikám. Fucking proud of you.

0: És akkor az a bizonyos méltán híres Get Down.
1: Get down.
0: Get down. Get down.
1: Put your feet back on the ground.
0: Tessék, érdekelni, kérem szépen a Get Down-ot.
1: Get

Oh my god, milyen üzenetek! Fityó azt írja, oh boy, what the night again! Renegédve én is jártam 96-98 körül. Get down, oh my fuck! Na, erre ment a buli. Ezért a rebasz Gyuri bácsi. Le hazám!

0: I can't get no.
1: És ahogy kedvesen sírja. Csak azt sajnálom, hogy szegény Toldi Miki lemaradt. Lehet elveszítette a petrenc és rudat, ami ugye már Buda felé mutat. Szegény biztosan tekergette azt a bizonyos busznak a kormányi kerekét. Hát Encsikém, a műsor majd elküldöm neki. Amúgy baszhatja, bánhatja. Aki meg itt volt, az meg élvezi.

Na hát, kedves baglyok, eljött a pillanat, amikor elfogyott a sör, a zsírsai még beig, hát éppen csak valami fityeg az alján. Úgyhogy én szeretnék tőletek elbúcsúzni, ahogy ígértem. Teljesítettük a 3 órát. A kemény ma kibírta velem. Aki punci, az meg elment aludni. Vagy csak túl szégyenlős volt irkálni. Vagy csak nem csipik a pofámat. Na mindegy, szarok rá. Aki itt volt, annak hatalmas pacsi érte. Az elmúlt 3 órában szerint nyomogam Kőszegi Gabit hallottátok. És igen, a végére egy elgurult, ahogy ez szokott lenni. Általában egy a túlóránál. Csúdi jó szuper hétvégét kívánok mindenkinek! Legetek jók, maradjatok szobatiszták! Sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.